Ragash dat Atlantif, if magaf, tif magaf, feleteretten if, korbitankol magatolankol una kozat nek is, damostazarum maefator mozitaratan al, amazikol al cembe magavar, maga magama var. Netene bredek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab